det long ri ching han alon ja meg lang pen ki padusi arjuk sinang samson enkila pen ari chang otum kilunala alon lamte lun rap rap nang